0: 100%.
1: Manna Rádió.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.

Elszállt ifjúságunk, mint egy kis madár. Szívünkben az emlék, boldog ünnep már. Őszi honfullásban csendben lépkedünk. Gyermekeink nőnek, s mi megöregedünk. Boldog mindig lelkünk, ha őket várjuk.

Olyan is van, hogyha muhat, akkor tud csak a legjobban sírni. De sok olyan ember,

Nem lehet bűn az az álom, reggel mégis mindig arra ébreszt, hogy a tisztító tűzbíbor

Férhez megyettem sokára, édesanyám, az lesz a jó vége. Szeretem én.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Metszó Andris volt a gitároson, Ganyi Zoltán billentyű, én pedig maradok nagy tisztelettel, Nótár Méri szép estét, további jó szórakozás Stefanoval! Köszönjük szépen, Töki, testvér!
1: Here we go!
2: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
2: Fanda Rádió.

kilencedített az óra, este van. Hazamennék, hely de nagyon sötét van.

Pisto, hopp, hej, cigánybábasok, aroma, neroma, szól a cigány muzsika, hopp, na a nagy bőgös ajja húzza, minden bolat a cigánya vajda, hopp, hej, cigánybábasok, aroma, neroma, szól a cigány muzsika, hopp.

Szabad a csók a szerelem, akkor virág lesz rózsa istenem. Akkor szabad a csók a szerelem, lesz még tavasz nyár, lesz még kikelem.

0: 105.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fanda Rádió.

helyet. A padra véstünk egy közös kis jelet. Ma is értem, mit jelent. Gyere, jöjj közel, tudni kell, hogy mi volt köztünk az a jel.

tudjátok el a végső szó jogán, mi volt a legfontosabb tanulmány. Gyere, jöjj közel, tudni kell, hogy mi volt köztünk.

0: Chig legjobb zenéjét.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

Ne félj, én itt vagyok veled. Imádkozlak az angyalok neked. Nem érhet baj, csukd be kis szemed. Aludj.

3-5. Hit music. Hit music. Hit music. Hey, Banda Rádió.

tengerkék a szeme az én babámnak. Úgy néz vele, ellenállni nem tudok a varázsnak. Huncut betyár, tudja

a legény vagyok, szerető tarhatok, van is hozzájusson. Tízszeretőm legyen, mert egy nem elég nekem, minden ujjamra jusson. Barna legény vagyok, szerető

0: az asszony hangjától neked lehet élni. Isten úgyse, de jó is lesz begyármóra élni, csak az asszony hangjától neked lehet élni.
1: Here we go!
2: Térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
2: Fonda Rádió.

0: Radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.

Talán vélem akar hallni, a nyosszó jámra a

mondast, hogy vége, s ennem váljunk el. Nem érdemes folytatni, hisz nincs kivel. Útjaink elválnak, ennyi volt, nincs tovább, bárhogy fáj. Nézd, a puszta gondolata tönkretesz, hogy ezt a más fogja meg.

0: Music Sauce.
1: On the radio.
2: Hit music.
0: Hit music.
1: On the radio.

hogy van Isten odafönn az égben. Akkor gyere hozzám vissza,

világban áll egy kis bár, minden ügyen egy férfi ott jár, és a zenekarnak pezsgőt ígér, játsszák el újra nőket.

Kedves hölgyeim és uraim! Következzék a Vartonosi Révész Együttes! A kocsmába mulatok, járom a táncot, elénekelek egy jó kis számot!

0: 전략이 와줘지.
1: Ancora molto offre in bersaglio, ancora molto.

makulat, meg úgy szeretlek. Jaj, na, na, na.

látom, ne takad meg tőlem. Hisz a nap is visszatekint, este lemelő.

Elkerültem kis falumból, nagyon-nagyon régen. Nincsen ott már mit keresnem, nem ismernek engem. Más parancsol a portából, más lett ott a lóta. Csak a szívem ne fájna, ha rá gondolom, néha. Más parancsol a portában, más lett ott a lóta. Csak a szívem ne

hogy nyugszik az édes anyám, de most ez a világ. Temetőben új sír hallom, rajta hervadt virág.

nincsen ár. Na ja, a Villanegra nem a pálca zárda, a Villanegra nem fényes lokál. Vagány legény, ha szép szerénybe zörgeti, e csöndes házban oltalmat talál. De ez még nincs semmi.

lakta. A Villa Negra nem fényes lokál. Vagány legény, ha szép szerénybe zörgeti, e csöndes házban oltalmat talál. Most tessék csak ide figyelni!

0: Fölmelegszel, meglátod, míg az álmod egyre visszajár. Na jó,
1: a villalegre nem a páca szárga, a villalegre nem fényes lokál. Magány legény, ha szép szerénybe zörgeti,
0: ecsendes házba.

0: بس إذا كان
1: Panda Radio za vas i sa vama.
2: Panda Radio Kanjiža.

3-5-5. Hit Music. Hit Music. Hit Music. Panda Rádió.

don't.

feleje, kiukat a szoknyán eleje, a hátulja széje van repedve. Minek is tenék elő csuhaj a szoknya, ha nem hordas semmit alatta. Minek is tenék elő csuhaj a szoknya, ha nem hordas semmit alatta.

Älmöntä viin omolombo, ho, ho, ho, tähän. Omolnar fäkyt, omolnar niin ho, ho, ho. Otsjo fusi ovisben, omolnar nö polisben. Mündil inkább mondtam neki, ko, ko, ko, mám. Annál jobban nyomta be a fa, fa, harkas ordít a rétön, omolnar nö polisben. Szeptemberben mögcsöndül a kakakasza, elől van a szögény lögény fa, fa, faszér számja ülője, fasz a köszöd ülője. Decemberben mögy a lögény, vágni nádad, vigyázz kislány, megfogom a pip, pip, pipára gyújt a lögény,

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Panda Rádió.

Klasszik. Hanna Rádió. Hit music. Hit music. Hit music. Hit music. Panda Rádió.

I better dance now.